igaz, hogy bánsz néha, de érzem, hogy szeret, és ez az érzés erősebb mindennél. Akkor sem mennék el, ha mondanád, mehetsz,

0: szeret vagy nem szeret, tovább így nem mehet, egy szóra vár az én szívem. A csókja kell nekem, rebegje el nekem, ezt a kis bűvös szót, igen. Hónapok óta várok ezt szót, mondja ki végre a varázs igény. A szívem úgy dobog, ne legyen olykonok, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig nincs.

0: más ígér. A szívem úgy dob, ne legyen oly gonosz, várom a feleletet, és ez csak igen lehet.
1: A férfi mind ilyen, ameddig

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.

vasül. A múltkor annyit ehettem, és nagyon rosszul lehettem, mert aznap éjjel gyötört egy álom, hamar elmesélem. Liba úszik a tóba, így van ez ősi óta, az egyik kisfiú, a másik kisfalány. Engem a vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, és nő vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre hat a vonál.

parton gágó kifli van, egy másik néni ment oda, egy röpke gágá, saliba pápá, már a szatyorba volt. Kifliba úszik a tóba, így van ez ősidők óta, az egyik kisfiú, a másik kisfiú a lány. Engem a vízbe ne hagyjál, csókot a csőrömre adjál, szólt a fiúliba, is nőül vesznek talán. Megbeszélték, hogy a bálba mennek, a rétre a tavonál. De hirtelen egy csúnya kendős néni kifogta a két libát. Nem mehettek ők a bálba, bekerültek egy nagy tálba, a vége mégse bús, két nagy adagba hús.

0: Ma proszabo!
1: Epedo!
0: Rekomiliabo!
1: Epedo! Vigyázat! Utánozzák!
2: Apa! Apa! Apa!
3: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
4: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
3: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék!
2: Együtt halad! Együtt halad!
5: A legjobb halad!

Jogar do grosso papá, da cuda do grosso mamá,

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Ne csodálkozzon! Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozók világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozást nyújt. Minden család heti lapja, a Dolgozók világlapja.

0: herceg, a túlhegy és kopog a csákány, egy percnyi szünet nincs a pesti gyárnál.
1: Termelni, termelni nincs ennél fontosabb.
0: Hideg vagy meleg a gyárnak, mindegy, magához láncol és dolgoztat minket.
1: Este, ha

már a konflis lassan baktat, odakünn a Bén Stefánián, és még néha egy-egy csók is csattan.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Csütörtök.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: A lányom most nem jöhet. Rádiót hallgat. Tornaóra van.
2: Péntek. Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Most nem jöhet. Híreket hallgat. Képzelje, olcsóbb lett a zsír.
1: Szombat.
2: Kérem Ilonkát a telefonhoz.
3: Hát csak nem képzel, hogy most jön, amikor szórakoztató zene van.
1: Vasárnap.
2: Kérem Ilonkát.
3: Most? Most nem jöhet? Most a Lohengrint hallgatja az operából.
4: Hát én ebbe belehangok. Amióta a menyasszonyomnak Orion rádiója van, velem szóba se áll.

szél, foglyom lett az árva kis bogár. Félni kár a nyári szél tovább vál, visz tovább s egy lányka megcsodál. Tarka lepkém, nem lehet, hogy nem szeret, szállj el.

like the cuss.

0: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
1: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
1: Mit tud az Akron?
0: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
1: Mit tud még az Akron örökíró?
0: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
0: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
3: A haladó ember kultúrforrása az élet és tudomány. Szórakoztatva tanít az élet és tudomány. A természet és tudomány minden kérdésére választ ad az élet és tudomány. Általános műveltséget nyújt az élet és tudomány. Élet és tudomány a legolcsóbb képes hetilap. Ára 80 fillér.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Be kell, hogy menjünk ebbe a kiállítási csarnokba.
2: Miért?
1: Piros és kék neonfények csillognak, és zene is szól, és valami rádióról.
2: Hát ez tetszik magának. Remélem, hogy itt is tanulunk valamit.
1: Ezek lámpák, rádió lámpák.
2: Igen.
1: Ez úgy látszik egy rádiónak a belső berendezése.
2: Nagyon maga, már egész rádió, de milyen lámpák? Embernagyságú lámpák. És alatt a színesen világító neoncsövek. Ez egy rádiókészülék?
3: Igen, ez egy hálózati rádiókészülék, egy 2 plusz 1 lámpás hálózati rádiókészülék.
2: Ezek az égő neoncsövek mit mutatnak?
3: Ezek az égő neoncsövek mutatják a hálózatba menő áramnak, illetve az antennáról a rádióban végbe menő áramnak az útját. Mégpedig a tekercstől a transformátoron keresztül a lámpák felerősítésével egészen a hangszóról.
2: Igen.
1: Ott azon a háztetőn azok a hullámok, a hanghullámok, amiket bemutatnak ilyen...
3: Azok az elektromos hullámok, amiknek a villanását itt látjuk, igen.
2: Legalább látja most már a hullámoknak az alakját, azok valóban olyan alakulat. Itt nagyon szellemesen lehet követni az erős áramnak az útját, aztán a rádió hullámoknak és még a beszéd hullámoknak is az útját. És ottan, mit gondol, mi az a villordó fény a lámpák belsejében?
3: Ez a villordó fény, ez az elektromos emisszió, az elektronoknak az áramlása a rácson keresztül.
2: Megyelszontól kérdeztem, itt kolléga úr felállt, hiszen tudtam, hogy tudja. Most mi van még itt érdekes?
1: Elhalványodott az a szál, az mit jelent?
2: Na igen, tényleg halvány lett az izzószál, baj van.
3: Az izzószálnak az elhalványítása azt jelenti, hogy a lámpának a teljesítőképessége romlik, és a lámpa kicserélésre szól.

0: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihent. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka. Bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

Engem még nem szeretett senki, engem még nem csókolt a szívből igazán. Nekem nem szabad boldognak lenni, nekem álom minden csupán. Engem még nem szeretett senki, engem még nem csókolt a szívből igazán. Nekem hitvány pénzért kell venni, hogyha csókra

0: Achtung, Achtung, hier ist Alfred Braun auf Welle Odeon. Sie hören von mir ein Märchen vom Rhein. Text von Karl Wilczynski, Musik von Rollins. Begleitung Dajos Spila.
1: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
2: De már Budapestet csatoltál?
1: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

szerint a lányok szíve olyan, mint a vaj, könnyen megterem, benne a szerelem, mit tagadjam, megtörtént, ez meg bizony velem.

0: dali, dali, dal, van egy régi dal, mely szerint a lányok szíve olyan, mint a vaj.
1: Könnyen megterem, benn a szerelem, mit tagadjam, megtörtént ez megbizon velem.
0: Az idő halad,
1: egy nő megmarad,

valami szépet, olyan mesebeli szépet, amit sose mondott már.

0: Christmas.
1: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
2: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-Fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

kezem, mikor még itt voltál, te is velem. Ez a dal

0: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
1: Anya igen kedves ajándékba maga a nap is, mert erre a napra ragyogó szép napsütést adott Rómának. A reggeli hűvös idő lassan felenged, és a nép áltatosan felel az intonációkra a minden szentek litániájában. A jelentések szerint 36 bíboros, 500 érsek és püspök, és mintegy 200 ezer zarándok érkezett jött Rómába a szűzanya tisztelőinek erre az örömünnepére. Ők képviselik itt Krisztus földi helytartója körül azt a 400 millió katolikus, azt a több millió más keresztény, akik gyermeki szeretetük meleg érzésével és odaadó áhítatával tekintenek föl a mennyországnak királyné asszonyára. Lélekben itt érezzük őket valamennyit, különösen titeket, kedves testvéreim, akiket elválaszt Rómától az erőszak vasfüggönye.

hozzamle a csillagot az égről, és tépjek hozzá kék virágokat.

fennap még a szüttem belehaló, s mára már ragyogó kedvű vagyok. Ez a kis szakítás nem esemény, ezért még kétségbe nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél nincs ostobán. Ajtómon diszkréten kopogni fog, és én majd sietve elé futok. Nem kérdem, hol jártál napokon át, s minek köszönhetem e nagy csodát. Hangom már nem remek, nem könnyezem.

egyenese és az eszét veszítse el miatta. Tegye meg az én kedvemért, szívem remél már, hiszen a szeméből ragyog rám az, ami a legfőbb vagyontán, amit igaz könyvnek neveznek a könyvek és a tudomány. Nolám, nolám, legyen esze és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már 100 fokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe vegyen be, legyen esze még fenn az én.

legyen esze, és az eszét veszítse miatta. Én se vagyok már százfokos bölcs és okos rég, de szerelmes lettem kegyedbe, kicsike szívébe, vegyem be, legyen esze.

0: hallgatóink számzenét véget ért. A pontosan 1 óra 30 perc.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mixi.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
2: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen.
1: Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
3: Együnk halat! Együnk halat!
1: A legjobb halat!

Érezned kell, hogy mit érzek egyetlenem. Szívemnek te osztod a boldogságot, csupán a szél.

begin megholni kérte. Tudom, hogy ezt meg nem érte, talán sosem, és mégis kérve kérte.

tetés, úgy a felesleges befektetés. Lám csodát, folyam a Mississippi szállodát, hol az a rizibizi más fogás, se hiba hosszú már az utazás.

Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak, terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

drága rigó, várnak meg van minden az, ami a jó. Épp ezért napról napra még szebben fügyül a rigó. Lennék rigó én is, és kegyed egy rigó nő, és akkor majd megérti,

leszek, ha egyszer azt mondja, mi a jó. Megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény. Egyik cica fiú volt, micán meg sok tarka volt, gyönyörűen érvényesül, mert sütött a hold. Légy enyém, garombolt a kandú cica,

0: mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
1: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
0: Hát tessék ezt jól bebiflázni.
2: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
3: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
2: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is, egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi, és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik.

reggel, a szomszédomnál szól a vekker. Cseng-bong, aztán ilyetten hallgat el. Ketten, két jó barát van egy lakásban, míg az egyik vígan énekel, a másik

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember mosolygó szemmel elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember meg néha reggel nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal, vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: A meteorológiai ügyvédet jelenti. Várható időjárás csütörtök esti. Változó felhőket, több helyen még kisebb eső. A magasabb hegyeken havas eső, havazás. Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti-keleti szél. A hőmérséklet fokozatosan csökken. Várható legalacsonyabb hőmérséklet ma éjjel, mínusz 1, plusz 2. A déli hatástéleken plusz 1 és 4 fok között. Várható hőmérséklet napközben 4-7 fok között. Budapesten szerdán 21 órától a hőmérséklet 3 fok volt. A tengerszint rászámított mérgyomás 773 mm. Erősen emelkedő irányzatú. Kedves hallgatóink, rövid szünet után folytatjuk műsorunkat.

fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

utána ittunk egy kis bor. Muzsika szólt, sütött a sápat hol, és csókolóztunk hosszan, mámorosan, de illedelmes.

Fényes lett a nagy porond, a néző mint kacat. Itt a cirkusz vívóhóc, ami furán szaladt. Máhajában orvos ül a nagy lélek búvár, őszes hajú, szemüveges, hírneves tanár. Lám az orvos halvány képen rögtön felvidul, sápot arca, mint a rózsa, rögtön kipirul.

Két napig a híres orvos csak mukin nevet, s közben írja szorgalmasan a recepteket. Ám de így szól, kár a brómért nem sokat segít, s invitálja cirkuszba a pácienseit. Egy szép este orvosunk is egy tucat beteg, orvosságként váltják meg a cirkusz jegyeket. Nem tévedett professzorunk, remek a hatás, mukidalos a sok beteg csúcs.

szabad. Professzorhoz nem sokára jött egy új beteg. Panaszkodott, szédülök, ó jaj, ez mi lehet? Igaz, hogy a feleségem rútul elhagyott, s a világon olyan nagyon egyedül vagyok. Professzor úr szeme erre elmosolyodik, menjen csak a cirkuszba és nézze meg Mukit. Hallgassa meg, felvidul, és nem lesz már beteg. Ám a férfi könnyes szemmel mondja, nem lehet, hiszen én vagyok Muki, az énekes bohóc, a potra honduci, a bajszom sárga kóc. Én vagyok Muki, kit nője elhagyott. Elment a nyuszi, most már minek vagyok? Tanár úr, én bevallom, minden szavam hazugság a porondon. Elment a nyuszi, és könnyes lett a kurc. Én vagyok Muki.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.

havar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte, e csillagos, mély, forró május este, mert ahogy ott

Ez lett a veszted mind, a kettőnk veszte. Ha lelkünk egybe forrott, akkor este.

0: legyet, poloskát, bolhát, mojt, svábot, mindent írt, kura, tox, rovaírtó permet.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtől. Mi történt 1946-ban? Hiadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

Majd visszahívna engem, visszasírna engem, egyszer még mindent megbocsát. Rájön még, csak annyi rosszat tettem,

0: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
1: El kell jönni minden önmagát és családját, hazáját szerető magyar embernek. Szembe kell nézni a veszedelemmel, meg kell azt ismerni, és főleg meg kell tanulni azt, hogy hogyan lehet nyugodt, higgadt fejjel a legnagyobb veszedelemben is védekezni és védeni. Meg kell tanulnunk azt, hogy a pánikszerű és fejetlen riadalom sokszor rosszabb egy repülőtámadásnál.
2: Itt megnyugszik majd biztosan mindenki, aki oktalanul fél. Viszont a könnyelműen semmibe vevők becsülni fogják a légoltalmi liga munkáját, és szívvel részt vesznek majd benne.

0: Nevelem, mert így nevelem szívem, minek a tét?
1: Hey!
0: Mindegy rész, van is ész, puszkét kapni nem nehéz. Ide mész, oda mész, végig a dél a tengerén. Nincs se vol, úgy se jól,

0: Mindenem!
1: Az ideáltól való. Ideál, Terész körút 44, Britannia szállóval szemben.
2: Műsorunknak nincs vége, további jó mulatást minden órában, Orion Rádión.

Párkát rajtam, mint a csillagok, bár azt mondják a rossz nyelvek, hogy hangyás vagyok. Egy kirándulás, kis kiruccanás, szebb, mint bármi más, nem vitás. Végül egy magas faágon szundítottam el, és csak a mentőautóban ébredtem én fel. Ám de végül csak nekem lett mégis igazam, mert a jó

Tanádot ad most magának ez a kedves finom lány. De ha alszik, akkor bocsánat, hogy a szerenáddal felzavartam ön tevéd után. Pihenés kell önnek, tudom jól, hiszen ön oly szolid lény. De figyeljen, nótám, miről szól, mennyi bölcs dolog van itt a dalban, szép te költemény. Ne csókolj, csak akkor, mikor a kislány hajlandó, mikor a rózsád rózsás ajkán nyitva már a sorompó. Ne csókolj, csak akkor, mikor a párod kacsint rád, a tavasz és a csók csak jót ad, sose szégyeld magad hát.

Hagyjuk a múltat, oly mindegy, barátom. Hazudjak meséket egy furcsa leányról. Minek az? Nem igaz? Ma tiéd vagyok. Ma még szeretlek, a mámort kívánom. De holnap, ha elhagysz, egy cseppet se bánom. Hazudjak, minek az? Ma tiéd vagyok. Én nem kívánok többé nagy regény, csak könnyen elszaladó percet, így töltök el már minden éjszakát. Ide jutott

Adieu. Egy könnyed sejtek, ó, én könnyen elfelejtlek.

talán nem tart sokáig, úgy szoktattak a férfiak, holnapra jön a másik. Ne kérdezd, ki voltam, a sorsomat én akartam, s ha majd egyszer megsokaltam, azt mondom, adjö. Ne kérdezd, ki voltam, a csókodat én akartam, ha majd egyszer megsokaltam, azt mondod, adjö.

0: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
1: A falunbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála, az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

magyar élet, a macskát sem ér. Érik már a tüzes magyar bor, hajtás nem sokára, türetel a sor.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonten Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Fizessen elő a rádióra! 3 hónapig nem fizet előfizetési díjat. Szobakonyha berendezést, motorkerékpárt, típusszobát, kerékpárt és népszupert nyerhet. Rádiót a dolgozóknak!

0: Is that what you heard, boy?
1: One did I want.

0: ország szeme a magyar nap. Gyors kép- és hírszolgálata mindenről tájékoztat. Magyar nap az egyetlen képes napilap.
1: A Szabad Magyar Rádió beszél, Jokonai Rádió, Jokonai Rádió. Figyelem, figyelem, felhívásunk az ENSZ főtitkárához. Az egész magyar nép nevében szólunk önhöz. Két héten belül másodszor törnek hazánkra a szovjet csapatok. Ember és nemzeti értéket nem kímélve, asszintérré változtatták hazánkra. Bár a semlegességet csak két napig hirdethettük, mégis elvárjuk az egész világtól, hogy ezt tiszteletben tartsa.

reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem. Vagy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a szerelemtől sülünk, akár a lipaton. Bocsásson meg, de dobogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Reggel nyolckor gyöngyösen felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röpdösem.

reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem. Hogy van kedves kisasszony, süt a nap a piacon, s a terelemből sülünk, akár a libbaszomban, bombocsásson meg, ezt adogom neki, de szívem csak a kegyen szívit szeretheti. Mert most reggel nyolckor gyöngyösen, felveszem a köntösöm, s a csiricsári papámat körül röptesem.

A Balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: A testvéred Kispesten lakik, ugye?
1: De már Budapesten csatolta.
0: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.
2: This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. We shall now broadcast the election returns. We are receiving these returns through the cooperation and by special arrangements with the Pittsburgh Post and Sun. The election returns will be broadcast as soon as they are received by us here at KDKA.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

vagy, azt most megköszönöm. És túl az éveken, maradj meg én nekem.

0: Figyelem, figyelem! Figyelem, figyelem! Fontos közleményeket olvasunk fel.
1: Egy pohár, két pohár, meg a bor egészségére válik.

Arra jön egy libaszol nekik is baba, hogyha szabad maga várom a korszon, pardon, gágá. Azt hallom magáról, hamis az üzája mája.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
3: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

Why, it's

0: jobban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes, jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Did a headache spoil a day for you? Are you still feeling a little miserable and upset? Well, of course, it would have been wise to take Alka-Seltzer at work earlier in the day. But don't wait now. Take it right away. And next time, remember that Alka-Seltzer is first aid for relief from headaches. Alka-Seltzer is easy to take. Pleasant tasting, too. Here's all you do. Dissolve one or